0: oszć, éjjel zaksz kömény, éj, oszť, éjjel zaksz kömény, oszť, éjjel zaksz kömény.
1: Sige, hogy vagy, permalérgisek, skinny mi, vagy, mo lesz, fú.